0: neked.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
3: www.poptariszka.hu.
2: Éjjel-nappal.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra.

nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: внимание. Всем радиостанциям, работающим на частотах от 20 тысяч килогерц ровно до 20 тысяч 12 килогерц, вы создаете помехи приему сигналов космического корабля «Восток-5». Просим прекратить работу в этом участке диапазона.
1: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
2: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
1: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
2: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu. Travel.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Létósó.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk! Yeah.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Részletesebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Sláger, sláger után!
2: Poptarisznya! One, two.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Istent érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu. Podtalisznya!
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Jungle. Bundariska.hu, a hallgatókért. Flip the script is back in the house.

0: Flip the script is back, yeah.
1: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun

0: az idei nyár hivatalos támogatója. A napsütés.
1: A napsütés.
0: Nyári slágerek a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene. Kiss Zoltán Zero műsora.
1: Na, 2026. augusztus 3-a van, szeretettel köszöntök mindenkit a YouTube csatornámon is, a poptarisan.hu-n is, ugye szokás szerint számisztik az éró, ami azt jelenti, hogy ingyenes, személyes, numerológiai, magyarul számisztikai elemzésekre van lehetőség. Több úton, módon tudunk egymással kapcsolatba kerülni, a YouTube csatornámon is, a poptarisan.hu-n is van egy számisztika üzenőfal. És hát lehet engem hívni, van egy élő telefon, ami úgy néz ki, hogy működik, mert már szól is. Na nézzük, ki van a vonal másik végén. Halló, tessék, halló, jó estét kívánok. Halló.
2: Jó estét kívánok, Veres Natália vagyok, múlt héten beszéltünk telefonon.
1: Na, és akkor milyen, ahogy megbeszéltük, akkor most telefonáltál gyorsan, ugye?
2: Igen, jó, megelőztem mindenkit.
1: Jó, hát ügyes vagy, így kell csinálni. Kedves Natália, Veres Natália, egyessel írod a neved?
2: Igen, egyes, igen.
1: Már is írom, csak közben itt van bekészítve nekem a James Hetfield. Tudod, ki az a James Hetfield?
2: Nem.
1: Hát a Metallica, a zeneszerzője, alapítója, gitárosa, énekese.
2: Gitáros, igen.
1: Na jó, írom a neved, jó? Tessék. Köszönöm. De ma van Gárdonyi, ma lenne Gárdonyi Géz a születésnépje, és a 1863-ban született ezen a napon, augusztus 3-án. Na akkor ugye mit mondtál, végül is elfelejtettem, hogy egyessel vagy kétessel?
2: Egyes.
1: Egyessel, és Monika. Micsoda?
2: Veres, Natália.
1: Natália, bocsánat. Veres Mónika, hát az egy énekesnő, ugye?
2: Igen, Anika,
1: csak,
2: igen.
1: Bocsánat, csak annyira. Ilyenkor az annyi helyre kell figyelni, és ilyenkor beindulnak az agytekervényeim, meg mindenféle mikrocsipek itt beindulnak, és ilyenkor azért rendezik el a dolgokat, mert közben 100 helyre kell figyelnem. Na, akkor kérnék egy születési dátumot tőled, kedves Natália.
2: 1978.
1: 78?
2: November 29.
1: 11-29, az igen. Az igen. Kedves Natália, meg vagyok a képleteddel. Húha, mi van itt, kérem szépen.
2: Jajjaj, hát, ezt mondom én.
1: Hát ugye, mire vagy te kíváncsi igazából?
2: Hát én párkapcsolat és munkahely. Aha. Inkább munkahely, ami a legfontosabb most.
1: Hát a munkahely az fontos, mert az ember ugye valamilyen, az egy fontos tevékenység, ami a létfenntartásunkhoz szükséges. Hát, teli vagy mesterszámokkal, tudsz róla?
2: Igen.
1: Nem könnyű ezt megoldani, igaz?
2: Igen.
1: Na jó, beszélhetünk sok mindenről. Hát figyelj, először is a munkahelyek keresésre való lehetőségeidet nézem, és éppen azt nézem, hogy hát figyelj, van egy nagyon nehéz négyes éved, de ha hozzáadjuk a sorsmisszió számot, születtél 1978, 11-29, ebből egy 38, ugye 3-8-11 és 1-2-es sorsmisszió számot, vagy életfeladat számot kapunk. És ugye 4-2, egy 6-ossal színezett négyes éved, de mint tudjuk a négyes éved, nem tudom, mit tudsz a numerológiáról?
2: Olyan sokat nem.
1: Tényleg, és honnan telefonálsz? Hadd kérdezzem meg.
2: Gyömbrőről.
1: Ja, gyönyörű Gyömbrőről, tényleg?
2: Igen.
1: A Farkas Andit ismered, ne adj Isten?
2: Farkas Andi.
1: Ott van egy nagyon nagy zöldségesbolt a Gyömbrő közepén.
2: Jó, persze, igen,
1: kiváló a József Attila
2: utcában. Igen.
1: Néha szokta követni az adást is, úgyhogy innen is üdvözlődjük őt nagyon.
2: Igen, most, hogy mondod. Igen.
1: Na, szóval jó, gyönyörű hely a Gyömbrő, voltunk náluk már többször is. Na figyelj, akkor a lényeg az, hogy hát négyes éved van, a négyes év azért sajnos mindig az egyik legnehezebb a 9 éves perióduson belül, de azt mondom, hogy 6-ossal színezve, viszont ugye hozzáadod a 2-es sorsmisszió számunkat, azért az viszont hoz neked párkapcsolati lehetőséget, nem tudom, van-e párkapcsolatod?
2: Nincs, már régóta nincs.
1: Na ez az, de miért nincsen?
2: Falat húztam.
1: Húha, ennyire elszigetelve magad.
2: Nagyon magas.
1: Betonfalat esetleg, vagy egy habszivacsot, vagy egy függöny, csak amúgy a láb lehet menni könnyen azért. De mi, ennyire lezártad beton. A gyönyörű szívedet?
2: Igen, nem jött még olyan, akire azt mondom, hogy inkább vagyok egyedül, mint egy rosszban.
1: Na jó, de nem kéne maximalistának lenni, kedves Nati. Figyelj, de fogad el, hogy a világ nem tökéletes. Nagyon kevés tökéletes pasi van a világon, figyelj.
2: Tudom. Nem is várom, Pitt, hogy tökéletes.
1: Ott van a Brad Pitt, ott van a George Clooney, itt vagyok én, de tényleg nem vagyunk sokan ez ügyben. Úgyhogy, de legyél egy kicsit rugalmasabb, légy szíves, jó?
2: Úgyhogy, megpróbálom.
1: Mert a jó pasikat meg már is vitték, tudod? Hát biztos neked is volt egy, van egy történeted már azért. Sose voltál férnél például? Hát,
2: de voltam férnél is, igen. Visszavettem a férjezett nevem volt, és visszavettem a lánykorit.
1: Hát ilyenkor, ha az ember elválik, és nincs köze már a korábbi kapcsolathoz, akkor nyilvánvalóan egy lány vegye vissza a régi nevét. Csak az a kérdés, hogy mit tanultál ebből a kapcsolatból? Na, gyermekik is vannak, vagy történt?
2: Van egy kis 12 éves kislányom, nagylányom.
1: És igen, ekkora csalódás volt ebből a kapcsolatból?
2: Nem, volt akkora nagyon nagy csalódás, de nem működött.
1: Hát jó, most tényleg itt egy személyes elemzésről beszélünk, és tényleg magunk között vagyunk, ugye, mint tudjuk. De én, nekem az a dolgom, hogy segítsek azért, mert ugye az, hogy két ember elválik, esetleg úgy döntenek a nagy szerelem után, azért nagyon ritka az olyan eset, mikor csak az egyik a hibás, és a másik makulátlanul gondolja, hogy ebben nem tett semmiről.
2: Én nem is mondom, hogy makulátlan voltam, vagy nem mondom, hogy hibátlan voltam, de keveset találkoztunk, nem, sokat voltam egyedül a lányommal, és nem egyedül éreztem magam.
1: A kamionosod menti férjhez?
2: Nem.
1: Egy menedzserhez, egy elfoglalt vállalkozóhoz?
2: Nem. Tehát kétkezi munkás, tehát nincs is úgy vele semmi baj emberileg, meg imádja a kislányát, tehát a kislányunk is imádja őt, tehát nem jó apa nagyon, de nem működött.
1: Jó, hát nem akarok mélyebbre ásni azért a dologban, mert nem biztos, hogy teljesen magunk között vagyunk, meg tényleg, de azért...
2: Biztos,
1: de az ennek, hogy mit tanulunk belőle, mert és az, nekem az nem, ne, egy kicsit rémisztő, hogy egy fiatal hölgyel beszélek, aki azért azt mondja, hogy teljesen egy betonfalat húztál magad köré, hogy még véletlenül se találhasson el téged az ámor nyila. Skorpió holdad van? Itt van nekem egy algoritmus számítás. A horoszkópodban Skorpió holdad van? Ismered a horoszkópot?
2: Dupla nyilas vagyok. Most a holdamat nem tudom, hogy, de nagyon sok skorpióm van. Tehát skorpió, nyilas, minden szóval.
1: Hát a Merkur biztos, hogy ott van, még a Vénusz sincs nagyon messze a nyilastól.
2: A Vénusz skorpióm.
1: Hát a nyilas asszendensed van, az mondjuk az egy elég független jegy, a nyilas asszendens.
2: Igen,
1: és az nyilas vagyok. És azért, hát, és nyilas asszendens. Akkor még az ülőgarnitúra is, azt meg lehet ismerni a nyilas asszendenst erről. Hogy az ülőgarnitúra is egy kicsit szélesebb.
2: Nem, mostanában nem.
1: Na, sokan szeretik, most nincs az
2: régen,
1: semmi
2: régen
1: baj.
2: Volt, igen.
1: Nincs az a semmi baj. Figyelj, de hát ez egy energiaképet, és azért te teli vagy mesterszámokkal, ott kavarol benned egy csomó minden, és hát nekem azt mondom, egy kicsit megdöbbentő, hogy azt mondtad, hogy soha többet párkapcsolat. De akkor
2: nem azt mondtam, hogy soha többet, de inkább, tehát amíg nem jön egy olyan, akivel azt gondolom, hogy jól érzem magam, addig én nem erőlködöm, vagy igen, nem tudom. Hát mondjuk, langyos vizeket nem szeretem.
1: Mondjuk azon kívül, hogy 4-es számú személyes éved van, de ezen belül vannak számítások, más életciklus számítások is, rövidebbek is ezen belül, és ez itt látok párkapcsolati lehetőséget egyébként. Meg mondom, a 6-os év, amivel kezdtem a mondókámat, hogyha 4 meg 2 a sorsmisszió számod, a 6-osra színezett személyes éved van, tehát azt jelenti, mint a 6-os évnek a rezgése is, jellege is benne van ebben a 4-esben, ami olyan szempontból pozitív, hogy párkapcsolati esélyeid is vannak jelenleg is. Meg ilyen családdal kapcsolatos események az otthonnal kapcsolatban, úgyhogy, de a párkapcsolat egyértelműen benne van, és én látok itt erre jó lehetőséget. Például.
2: Olyan van, akivel szimpatizálunk egymással, de nem, én nem fogok kezdeményezni senkinél.
1: Hát a férfinek kéne kezdeményezni, de hát...
2: Igen.
1: De hát figyelj,
2: igen. Csak igen, amíg falat húzok, addig elég távolságtartónak tűnök, de amúgy nem vagyok az.
1: Hát de figyelj, de hát nyár van, hát az embereken ilyen alig van ruha, ilyenkor azért nem télik, abban be kell járni így szimbolikusan, tehát azért mondom, hogy szóval ennyire letakarod magad, elfalatod magad,
2: nem, akkor... Nem.
1: Hát figyelj, de az, mert tényleg itt... Hát, az a baj, hogy kavarog benned egy csomó minden. Én azt mondom, ha lenne elég önbizalmad, amit nem nagyon látom, hogy olyan nagy önbizalmad lenne attól függetlenül például.
2: Te most megállod. Nagyon tanulom magam, abban az időszakban vagyok, hogy sokat agyalok, sokat vagyok egyedül, fejlődök, tanulok, én azt érzem, hogy...
1: Ezt azért mondom, mert a személyiségünk közepe ez az ötös szám, ez a Jupiter bolygó, és neked nincs ötös, az alapszámaidból hiányzik az ötös, hiányzik a 4-5-6, így ahogy van. És az ötös az igazi önbizalmat van, mert a nem túl hosszú évben van 3 darab ötös értékű betű, ugye ezek az E betűk, az N betű, de ez különösen sem pótolja, várj, most nem akarom fölvenni ezt a telefont, mert akkor baj lesz, akkor megszakadunk, 49 az Ausztria, az Németország. Na mindegy, majd a kicsit türelmet kérek az illetőtől, hogy csak nem merem elhúzni a telefont. Mert akkor megszakadunk. Németországból jött ez a telefon. Ott vagy?
2: Itt vagyok, igen.
1: Jó, sikert, erre húztam el a telefont a pirosra, de úgy féltem, hogy valami gond lesz ebből. Na mindegy, hál' Istennek akkor így van. Aki pedig hívott, egy kis türelmet kérnék tőle. Nincs türelm, na mindegy. Na, azt szeretném neked mondani, hogy nagyon érdekes a te képeted, mondhatnám, hogy még vállalkozó is lehetnél, vezetői képességed is van, ambíciód is, és a szellemiekkel is jól el vagy látva. Tehát ezek a mesterszámok, ezek a dupla kreativitás jelentik. Viszont rengeteg az érzelmi energia a képletedben, hogy sok minden ellentmondást látok a személyiségedben. Közben kemény vagy, kritikus is vagy, racionális is tudsz lenni. Közben meg ott van, aki 29-én születik, ez az érzelmek tengere. Ez még mindig a Németország. Ja, Istenem. Az, hogy ilyenkor most akkor percenként ez lesz, az nem a jó. Na mindegy, azért van egy...
2: Igen.
1: Jó, tehát Nati, azért mondom, nagyon sok minden kavarok benned, úgyhogy de ha viszont tudnod kell, hogy te nőnek születél, ha egyedül vagy, ha egyedül élsz, akkor egyedül kell megoldanod az anyagi biztonságod, és akkor kiszolgáltatod vagy a világnak. Ez pedig nem olyan jó dolog azért. Bocs, közben itt kinyitom a telefon, vagy ki. Küszöbölöm addig. Jó? Kedves Nati, hallasz-e? Hallottál engem?
2: Igen, most igen, de előtte nem.
1: Hát ez szüjetetlen. Ha valaki nézi a műsort, vagy hallgatja, könyörgöm, aki hív, egy kis türelmet kérnék tőle, mert ezt az ellenzést szeretném befejezni, mert nem kapkodunk annyira. Úgyhogy... De azért hív biztos, mert foglalt a telefon, és azt hiszi, hogy ha folyamatosan hív, akkor majd akkor egyszer csak működik majd a dolog, de hát nem tud működni, mert én közben a adásban vagyok. Hogy van ez? Istenem. Hát nem tudok, mit csinálni, akkor ezt csinálom addig. Ez nem olyan jó dolog azért. Na mindegy, Nati, tehát hogy vagy, hogy érzed, a 4-es éved van ráadásul, az nem egy könnyű időszak az ember életébe. Csak úgy mondom, közben meg kikapcsolgatom a telefon folyamatosan. Jó? Halló?
2: Itt vagyok.
1: Hallasz engem?
2: Halló?
1: Tehát a négyes év az nem arról szól, hogy azon, amit mi akarunk egyébként, csak életednek egy nehéz időszakában vagy.
2: Igen.
1: Hogy tudjál róla, tehát ilyenkor azért novemberig még ki kell bírni valahogy. De én javasolnám, hogy azért a párkapcsolatnak egyes, én párkapcsolatpárti vagyok, mindent meg lehet oldani, ha tudjuk, hogy egyrészt az önismeret segít minket ebben, meg hogy a te személyiségedre kit vonzottál be. Figyelj, van egy ingyenes kalkulátorom, most se próbáltad ki?
2: De.
1: Na hát abban már látsz, igen, magadról is kaphatsz információt, igen, meg mások, nagyon érdekes a te képeted. 5 darab egyes van az alapszámaidban, ego hegyek, itt kezdődnek az ego hegyek, mondhatnánk. És mondom, a nevedben is ott van az a keménység, határozottság, a mesterszámok, igen, hogy egy ilyen folyamatos elégedetlenség, mindig többet akarsz, többet és többet. Úgyhogy biztos, hogy az a munka, amit te csinálsz, nem tudom, milyen területen dolgozol.
2: Én kereskedelemben dolgozom, de én nagyon szeretem a munkámat.
1: Hát az nem baj. Az nagyon jó, az ember szereti a munkáját.
2: Igen, csak a környezet, ami az emberek, akik...
1: A gyömrőiek.
2: Nem.
1: Hát figyelj, ha nincs más, akkor is... Figyelj, te kereskedelemmel foglalkozol, tehát eladsz valamilyen portékát, ugye?
2: Igen.
1: Hát akkor meg légy szíves, vágjál hozzá jó arcot, mert akkor veszik meg tőled. Ha bemegy az ember egy borba...
2: Ezzel nincs gond. Hát nem a vásárlókkal van probléma.
1: Hát neked mindig mindenkivel problémád van. Igen, mert semmi se tökéletes.
2: Igen.
1: Hát igen. És ráadásul figyelj, de most, hogy mondtad egyébként, hogy azért a horoszkópodat, ha ismered, és azt mondtad, hogy nyilas-nyilas vagy, dupla nyilas vagy, nyilas asszendenssel, akkor lehet, hogy a napod is az egyes házban van. Emlékszel rá?
2: Nem.
1: A horoszkópodban. Az asszendens alatt van a nap a horoszkópodban, vagy fölötte? Hát csak azt mondtad, hogy ismered a horoszkópod. valamennyire.
2: A napom az nyilas, és az aszcendensem is nyilas.
1: Tudom, de a napod ott van a horoszkópodban, az aszcendensnél lehet a horoszkópban. Ez azt jelenti, ez csillagászat. Csak ugye én nem tudom innen, hogy hány órakor születtél, el tudom csinálni a horoszkópodat, mert itt van a horoszkóp program, és hát mi ezzel foglalkozunk, meg alapasztrológiát tanítok én, és a numerológia tanfolyamon, meg az évi is innen tanít. Csak azt mondom, hogy nem mindegy, de a tartottál, hogy az egyes házban van a napod, amit tudod, mit jelent? Hogy az ego háza, hogy te nagyon meg akarod mutatni magad, mennyire akarod megmutatni magad a világnak.
2: Szerintem annyira nem.
1: Az azt jelenti, hogy akkor van, ha egyes házasnapod, akkor vannak ötleteid, amiket szeretnél megvalósítani, de mondom, itt a személyiséged alapjaiból nekem olyan energiák hiányoznak, amelyek azért, mondom, azt mondom, ha valakinek ennyi esze van, mint neked, mert nagyon okos vagy, az kétség nem fér hozzá, és mondom, benned van a vezetői képesség, kérdezem én, vezető vagy? Tessék, egy jó kis keresztkérdés.
2: Nem, helyettes.
1: Na de már helyettes vagy.
2: Igen.
1: És mióta, és akkor már lassan vezető lesz belőled, igaz?
2: Nem hiszem, nem.
1: Ha nem vigyázol?
2: Nem.
1: Nem? Nem akarsz?
2: Én nagyon régóta... Nem. Nekem igen. Hát az önbizalom az, amin én gyerekkoromból hoztam ezt az önbizalom problémát.
1: Hát úgy hívjuk, hogy a születés hónapja, a novemberi születés hónap, abból kettes kapunk, mint a február. Ez konkrétan önbizalom hiányt jelent sajnos, úgyhogy önelfogadási problémákat is jelent, és lehet, hogy...
2: Igen. Fiúnak vártak, lány lettem, úgyhogy nagy csalódás vagyok.
1: És a szülei nem váltak el?
2: Voltam. Nekem anyukám nagyon tragikus körülmények közt halt meg. Ők elváltak, igen, de anyukám öngyilkos.
1: Ráadásul még, hát ez elég szörnyű dolog. Nati, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, akkor is azt mondom, hogy hihetetlen jó képességeid vannak, és azt, hogy szerintem most éppen már üzletvezető helyettes vagy, akkor annak az már csak egy lépés ahhoz, mert látják benned a tulajdonosok, a főnökeid, látják benned, hogy te rendbe tudod rakni a dolgokat. Tudsz kezelni ott mindent a környéken, igaz?
2: Igen. Szeretem csinálni.
1: És egyes a névszámod, nem tudom, mert nézted, ugye mondtad, hogy nézted a számisztikai kalkulátoromat, az ingyenes. Egyes a névszámod, ezzel te egy napszerű emberként jelesz meg a külvilágban, ez kompatibilis a horoszkópoddal egyébként, hogyha a napod egyes házban van. De tekintettel arra, mint mondtam neked, hogy nincs igazi önbizalmad, a személyiséged alapjaiból hiányzik a négyes szám is, ez pedig a felelősségvállalással kapcsolatos problémát is jelenti, hogy azért ez nehezen megy egy kicsit, tudod?
2: Igen.
1: Nagyon bonyolult ezek a mesterszámok, és a 29-es különös. 38-assal erőszakos tud lenni az ember, mert ez a leggyorsabb számokból áll, a 3-as a Merkur, a 8-as a Mars, meg a 2-1-es a két napszám, a 29 meg az érzelmek tengere. És nagyon sokszor valószínűleg tartom, hogy érzelmi alapon is döntesz.
2: És
1: amit érzel, az úgy van, ez azért, most láttam róla egy videót egyébként, a 29-es szám, az egyik legveszélyesebb szám ez. Én is az vagyok egyébként, de meg lehet oldani. Most már jön a másik telefon, most már haladunk azért. Úgyhogy Nati, azt kéne helyre tenni, hogy független nő akarsz-e maradni, megoldod a saját életed, meg tudod oldani, mert jó feje vagy, rendelkezel mindenféle képességgel, hogy megteremtsd az anyagi biztonságot, plusz még az apuka is jó fej, mert besegít a családban, és ez neked így most egyelőre kényelmesnek tűnik. De én azt mondanám neked, hogy azért ez abban a furcsa világban ez úgy van kitalálva, hogy van a férfi meg a nő, te pedig még egy fiatal nő vagy, nem? Halló? Hát is hihetetlen. Na mindegy, most már akkor, Nati, figyelj, de nehéz időszakod van, de én látok párkapcsolati lehetőséget is egyébként, ezen belül, hogy 4-es számú személyes éved van. Jut eszembe, nekem is 4-es éven volt, mikor megnősültem például. Tehát ezen abszolút nem zár ki semmi, de ezt neked kell eldönteni, hogy mennyire akarsz még független maradni. Vagy adsz esélyt annak, hogy valakivel összekapcsolod az élete, egyáltalán barátkozzál valakivel, mert mondtad, hogy falat úsztál. Nati, ott vagy?
2: Halló, ott vagy?
1: Jó, úgyhogy maradjunk akkor ennyiből, azt neked kell eldönteni, mert hogy mit akarsz, mi a célod, én szerintem jó pozícióban vagy, megoldod a saját önálló életed, egyedül is megoldod a helyzetet, neveled egy kislányodat, ugye az van, ugye?
2: Igen.
1: És még az apuka is rendes, mert besegít, úgyhogy jól el vagy, kényelmes, hogy én nem akarok téged kényszeríteni semmire, csak azt mondom, hogy mégiscsak az ember társas lény, és még egy fiatal korban vagy, úgyhogy és nehéz időszakod van, tehát ilyenkor féle barátkozzál, csak azt tudom mondani, hát barátkozni jó, nem?
2: Jó, azt nem. Persze, azzal nincs gond, csak
1: akkor mivel van a gond? Na, mivel van a gond?
2: nem tudom. Hát figyelj. Csalódás. Sok csalódás volt, és nem, nincs bizalom.
1: Jó, de amikor volt egy kérdésem korábban, hogy mindennek megvan a maga oka, mert én azt látom, hogy te olyan, ez a 29. éve főleg, ez nagyon veszélyes. Olyan erős érzelmi energiákat hoz ez, hogy ha szerelmes vagy, akkor annyira szerelmes vagy, mint egy nagyágyógyír, hogy idézzek a szikorológia barátomt, és akkor már az öntaladásig elmész, mert akkor csak az illúzió jön a szerelem, aztán meg ugye úgy hívjuk, hogy a maja fájtlan, míg a eloszlik egy idő után, akkor látod, hogy úristen, semmi se tökéletes.
2: Igen.
1: Jó, tehát azért mondom, hogy de nem így kéne, hogy legyen. Tehát egy kicsit, az nem, hogy az ember szerelmes, és add át magad a szerelmek, de közben pedig ne legyenek olyan illúzióid, amik miatt mindig csalódás a dolognak a vége.
2: Igen.
1: Mondom, a jó pasikat már elvitték, tehát én is foglalt vagyok, nem tudok mit csinálni.
2: Jó. Pedig most akartam rád hajtani, de most már mindegy. Nincs ott az Évi, remélem.
1: Most már így közelben van. Úgyhogy nagyikám, szuper ember vagy, és hát te fejl az önbizalmat, mert tényleg szuper ember vagy, nagyon okos lány vagy, és ne legyél olyan kritikus, mert azért mondom, ha minden, mert a hibát rögtön meglátod, akkor mindenki megrettem, meg az a férfi is, akit
2: tettem lemozott. Tudom, szíves, jó? Tudom. Jó, nagyon köszönöm, nagyon
1: Én is köszönöm, hogy hívtál, és minden jót kívánok neked, sok sikert.
2: Én köszönöm nektek is.
1: Szia, szép napot, minden jót, szia. Na, kedves barátom, most már hívhat az, aki engem Németországból hívott, nem kicsit. Nagyon szívesen beszélnék vele. Tényleg, nekem van Viberem, végül is Viberen tudunk. Na, de megkeresem. De várjál, közben körülnézek, már meg sem volt időm. Nem is volt időm megnézni azt, hogy itt az üzenőfalon mi újság van. Itt is jönnek Berci Julian, az első kedves hallgatónk, nézőnk. Igen. Jó, megnézem ezt a telefont, hogy akkor hogy volt ez, ha egyáltalán valahogy itt megjelenik a Viber majd. Na tessék, 49-es. Na, most hív egy szimpatikus hölgy megint csak. Halló, tessék, halló, halló. Halló.
3: Halló.
1: Jó, estét kívánok, Ézs Zoltán Zéró vagyok, tessék.
3: Szia, Marika vagyok.
1: Szia, üdvözöllek. És nekem ki van írva, hogy egy családi név, egy vezetéknév
3: is. Igen, mert én elváltam. Egyébként, de a férjem nevét, most hát a férjezet nevemet hagytam meg.
1: Aha.
3: Most nem tudom, hogy melyik nevem lenne jobb.
1: Hát figyelj, a lánykori neved mond, légy szíves, jó? A lánykori neved.
3: Német, TH-val, Mária.
1: Német Mária. Hát a német az 29, meg 24, az mennyi? Az 53-as a név számod, hogy lehet az? 29, igen, a német, meg a Mária 24, az 49, meg 53-as, az igen, nem semmi a német Marika, persze a német Marika, bocsánat. Mikor születtél, kedves Mária, vagy Marika, vagy hogyan lehet téged beszélni?
3: Marika.
1: Az jó, aranyos, igen. 1900?
3: 61, 12-15.
1: 12-15, hú, milyen szerencsés vagy te. Mondom én, azt persze, mondod? Te meg ilyen tágra nyílt szemekkel hallgatod, amit te nem így érzed, mi?
3: Tágra nyílt szülekkel.
1: Tágra nyílt fülekkel is? Jó, helyes.
3: Igen, meg szívvel.
1: Hát figyelj, nem tudom, miben segíthetek, mi lenne a kérdés. Ez szuper képleted van egyébként.
3: Mondjuk egy párkapcsolati, most nincs párom.
1: Hát figyelj,
3: van a kilátásban.
1: Nagyon szuper képleted van. Hát decemberi még nehéz a helyzet, mert egy 9-es éved van, itt a, ugye 9 éves periódusaink vannak, és a 9-es év az egy lezáró időszak, képlékeny időszak, de itt is kialakulhat párkapcsolat, és a születésnapodtól ugye december 15-től, tehát gyakorlatilag a következő naptári évben neked lehet egy nagyon komoly párkapcsolatod. Úgyhogy örülök, hogy legalább te nyitott vagy rá, mint az előbbi
3: kedves. Nyitott vagyok rá, nyitott vagyok így 65-ig évesen is.
1: Na hát ez a jó, megy a rock'n'roll. Jó,
3: de hát szombaton voltunk Lagziba, a testvérem gyerekének, és múlt héten is süteményeztünk, azt mondták, hogy jövőre az én Lagzinnak kell lenni. Mondtam, legyen úgy.
1: Hát te nagyon tízes ember vagy, figyelj ide, hát a sors misszió számod is 1961, 12-15, amiből van még egy hatosod is. 26-os és 8-as kapunk belőle, ez a Mars, és 53-as és 8-as a teljes népszámod is, az összes betű számértéke is. Az egyik legerősebb karrierszám, a 8-asok pedig, mint amilyen típusba tartozol, azok is azért mégis csak a Mars az az akarat, a vágy, a kezdeményezés, az önérvényesítés, a küzdés, a harc. És 15-én születtél, az is egy nagyon erős hatos, amiben ott van az egyes, az intellektus, ugye az intellektussal felerősített hatos a 15-ei születésnapi szám, és benne van a Jupiter, ami megint csak az önbizalmadat.
3: A Jupiter a születési
1: Uralkodód, igen, hát a nyilas Rokra, napod van, igen. Persze. És ha minden igaz, akkor még kosholdad is van, az is tüzes jegy.
3: Tiszta tüzes vagyok, érzem.
1: Ha ismered a horoszkópodat.
3: Ismered? Hagyjálva valamennyire.
1: Hát a kosholdad van, nekem itt az van, egy algoritmus van, amiben 90%-ig biztos lehetek, nem teljesen, de ha te visszaigazolod, akkor ha kosholdad van, akkor nagyon tüzes ember vagy. Mert ugye a hold az ösztönös érzelmeinket jelenti, a nyilas meg a tudatos, a nap a tudatos énünk, tudod? De azért megnézem, kedves Marika, azért az nagyon jó, hogy Marikának hívnak, és nem Máriának, mert van, akit nem lehet Máriának hívni, mert ő olyan nagyon gondoskodó és kemény, hogy a...
3: Hát én is gondoskodó vagyok egyébként.
1: A kétségem nincs-e felőlem.
3: Mert én most nevelőszülő vagyok, a két fiam már felnőtt, 40 és 37. éves, és most három kiskorúra gondoskodok, már 7. éve.
1: Az igen, de párkapcsolat nélkül.
3: Igen, párkapcsolat nélkül. Hát volt próbálkozás, de nem jött össze, és inkább most úgy döntöttem akkor, hogy legyenek a gyerekek. De most már úgy gondolom, hogy még beleférne egy kis párkapcsolat.
1: Hát egy kis rock'n'roll, persze. Hát szerintem is, nagyon szuper képleted van. Hát, ha így első lényeg, mondom, az legszerencsés, a 15-e is az egyik legszerencsésebb szám a numerológiában. A 6-os miatt is, mert az is ugye a Vénusz azt jelenti, hogy egy nagyon kedves, barátságos személyiség vagy, akik mondjuk könnyen elnyeri mások őindulatát, az ide van leírva abban a könyvben is például, ebben nagyon sok minden le van írva, nagyon sok információ.
3: Tervezem megrendelni a könyvet egyébként.
1: Lehet dedikált könyvet rendelni nálunk. Magyarországon el tudjuk küldeni postán, és nagyon szerintem ezzel még lottón is lehet nyerni, mert benne van az ötös szám a Jupiter, olyan szerencsés szám. Viszont, kedves Marika, nagyon rendes ember vagy, hogyha tényleg gondoskodsz, és ugye gyermeket...
3: Hát mert tudod, hogy mi a tervünk a gyerekekkel?
1: Na?
3: Nagyon szeretnénk tényleg lottó nyerni, és egy tanyát venni, és ott minden állatot tartani, mert most is vannak állataink. Szeretnénk egy nyugis környezetet, egy állatokkal teli kertet.
1: A gyerekekkel, de ahhoz kéne azért mégis csak egy férfi nem volna ott, ha ott lenne, nem? Nem volna rossz.
3: Hát azért jó jönne egy férfi is.
1: Hát az azért van a férfi többek között, amit egy nő nem tud megemelni, egy férfi talán azért könnyebben megy, nem?
3: Igen.
1: Meg egyált, meg vannak dolgok, amiket egy férfi is tud.
3: Persze.
1: Jobban, úgyhogy hát figyelj, de hát a fi az, hogy a fiaiddal vállalkoznál egy ilyen tanyai megoldásban?
3: Nem, én ezekkel a gyerekekkel.
1: Na, de a nevelő, hát akiket nevelsz.
3: A kisebbik két gyerekem külföldön él, a saját kisebbik gyerekem, ő megnősült, a nagyobbik szomszédfaluban él, de ő még független. Neki is nagyon szeretnék már, meg hát ő is szeretne már szerintem egy társat, eddig még nem jött össze.
1: De figyelj, ha vannak fiú gyerekekről beszélünk, ugye?
3: Igen, fiúk, igen.
1: Hát figyelj, nem vagyok benne biztos, hogy egy fiú gyereknek, hogyha az anyukájával, vagy a nevelő anyukájával csinál közös vállalkodást.
3: Nem, egyáltalán nem. Hát ő neki megvan a saját élete, én nem is szólok bele.
1: Jó. Akkor jó.
3: Ő sokat segít rajtam, de egyébként ő éli a saját kis életét.
1: Akkor jó. Marika, én annyit látok a te képletedből, mondom, hogy ez azért egy tűzről pantott hölgyecske vagy, viszont az egyet, hogy ez a sok tűz, ez, de mondom, nekem az nagyon szimpatikus, hogy te nevelőszülő vagy. Azért mégiscsak az a gondoskodás jelent is egy gyerekről, aztán tényleg gondoskodni kell, ott nincs mese.
3: Igen.
1: Mondhatnám, hogy a négyes szám hiányát hogyan pótolod, de a nevedben vannak ez a két M betű, a Mária névben, meg a német névben is, azért mégiscsak a föld száma. Viszont egy darab hetes nincs az egész képletedben. Amire azt mondanám, hogy a hetes szám hiánya az ilyen érzelmi elfolytásokat jelent. Tehát ilyenkor mindig azt nézem, hogy mennyi érzelmi energia van a képletedben, vannak ketteseid, van három hatosod, mert még 15-én születél, ez a kettes, a hold, a hatos, a Vénusz, de akkor is erről beszélni kell egy jelentés során, hogy az érzelmi kapcsolat nagyon fontos, az az alapja a párkapcsolatnak, mert mindenféle emberi kapcsolatunk is azon múlik, hogy érzelmileg is tudunk egymáshoz kapcsolódni, kötődni, szimpatikusak vagyunk egymáshoz, ott is működnek az érzelmi energiák, attól szimpatikus valaki, ha találkozunk valakivel, rögtön azt érzik, hogy szimpatikus, az azért van, mert ott jó energiákat érzünk mind a ketten. Meg van, amikor azt mondjuk, hogy az életben nem akarom látni azt a másik embert, mert olyan érzései vannak az embernek.
3: Igen,
1: de neked azért, én azt mondom, hogy érzelmi elfolytásokat látok, mert a hetes szám hiánya, ez nagyon komoly érzelmi visszafogottságot is jelent. Benned van tűz, van benned lendület, aranyos vagy, kedves vagy, szuper vagy, és ennek szívből örülök, hogy annak ambícióid és élni akarod az életet minden szinten, de a mindennapokban az érzelmek kimutatását az, hogy én egy kicsit nehezebbnek látom.
3: Hát tudod, tavaly veszítettem a édesanyámat és édesapámat is egy fél éven belül, az nagy törés volt nekem, és még nehezen megy még a nélkülük az élet, de ugye el kell fogadni, idősek voltak, betegek lettek sajnos, és ők mentek az útukon tovább.
1: Hát ez szomorú dolog, persze nyilvánvaló, de én most arról beszélek, hogyha párkapcsolatban vagy valakivel, mint nő, nyilván úgy veszel részt a dologban, akkor a nő a hold a párkapcsolatban, erről azért már hallottál valamit eddig, nem?
3: Igen.
1: És a férfinak kell nappá válni, te pedig, ha ránézek a képetedre, nekem ez a sok tüzes energia, mint egy erős habitus mutat, szenvedélyes is tudsz lenni, de a mindennapokban egy férfival komolyan összekötöd az életed, és ott te vagy az, ott te irányítasz, talán nyugodtan kimerem jelenteni ennyi nyolcassal, azért nagyon szuper energiáid vannak, de ha átveszed az irányítást például, akkor már ez egy férfi ezzel mit tud kezdeni?
3: Igen. Nem szabad a férfinek az energiáját letörni.
1: Hát igen, sőt, biztatni
3: kell. Én szívesen hagynám már, hogy valaki úgy gondoskodjon rólam egy kicsit, vagy...
1: De ott az meg azt kéne, hogy a férfi erősnek érezze magát mellette, de te pedig, ha nagyon erős vagy, akkor a férfi ezt nem tudja megélni. Azt úgy érzi, hogy ő kevés
3: igen,
1: vagyok,
3: hát a Marika minden megold. Megpróbálok én lazább lenni, vagy gyengédebb, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hát így most ugye éveken keresztül nekem kellett megmondani mindent.
1: A világa, szuper ember vagy.
3: Hát a kerbe minden.
1: Szuper ember vagy, de
3: rajta még semmi.
1: Olyan dinamika van benned, hogy egy idő után, hát azért jó a numerológia, mert ugye, meg hogyha bevonzol valakit, mondom, jön az egyes éved a decembertől, a szülinapotól, a jövő évben nagyon jó lehetőségeid lesznek, akár a munkaterületén, meg a párkapcsolat területén is, de mondom, egy férfi akkor érzi magát erősnek melletted, ha nem derül ki rögtön az, hogy te milyen dinamikus személyiség vagy, és mondom azt, hogy ösztönösen átveszed az irányítást. Erre vigyázz, légy szíves, jó? Ha kitalálsz valamit, vannak jó ötleteid, te nagyon okos vagy, csináld úgy, mintha ő találta volna ki. Neked ne legyen ez presztízs kérdés, légy szíves, jó? A férfit kell nappá tenni azt a szerencsétlen, jó, csak vicceskedek, de tényleg ez fontos, mert olyan erős energia képleted van, neked erről beszélek, hogy valóban ehhez, hogy ez találja egy olyan férfit, akire tényleg föl tudsz nézni a szó legjobb értelmében, mint hogy mondják is a lányok, hogy olyan férfira vágyom, akire föl tudok nézni, hát akkor csak a bevonzottan vonzerő, de szerintem semmi baj nincs, és örülök, hogy mondom, van az lehetőséget a párkapcsolatnak, de a megtartó erővel, mikor kiderül, hogy te milyen erős személyiség vagy, és benned van 26-os, 8-as vagy, csak a részleteket mondom, tényleg ez le van írva, de részletesen ez is, hogy ebben benne van az odafigyelés, hogy együttműködsz, a segítségnyújtás, meg a gondoskodás, minden, de oda van írva a könyv, és a viselkedése parancsoló jellegű, tehát ha megkérsz valakit valamire, akkor abban benne van, nagyon kedvesen kéred meg, de benne van az, hogy akkor azt meg kell csinálni.
3: Igen, ez most lehet ebből adódik, ebből a nevelőszövőségből, hogy most nekem nevelni, tanítani kell őket, és ugye lehet, hogy most ez abból is adódik. Hát meg nem. Amúgy is lehet, hogy én első gyerek voltam, és ugye rám voltak bízva kisebbek, és lehet, hogy ez kialakult már gyerekkorban, ez a kis parancsolgatás, vagy nem is tudom.
1: Hát ezt te tudod, de azt mondom, nem az kecs, amit tudunk, ha igen, mondom, egy férfival való kapcsolatban ez ne legyen olyan domináns, mert ez lehet a kapcsolatnak a hosszú távú kapcsolatnak a problémája. Hogy esetleg, ha átveszed az irányítást, akkor ezzel egy férfi nem tud mit kezdeni, úgy éli esetleg meg, hogy le van uralva, és te döntesz, te vezetsz, és akkor meg ő mit kezd ezzel? Vannak, de papucsot meg, de azt tesse neked. Neked sem jó, hogyha valami papucs férfit vonzol be, aki aztán örül, hogy ott van. Jó, Marikám, én ezt mondanám neked így végezetül. Szuper ember vagy, szuper képleted van, gratulálok, nagyszerű vagy, hogy tényleg gyermekeket nevelsz.
3: Nagyon örülök, hogy most bejöttem, múlt héten is próbálkoztam többször, már előtt is. Nem régen akadtam rá, vagy dobott feléim az élet, és nem mondom, én minden hétben most már hallgatni foglak, mert nagyon jó hallgatni másnak az elemzéseit is, mert sokat lehet tanulni belőle. Hát, most a könyvet pedig a héten megrendelem.
1: Örülök neki, és csak úgy most jut eszembe, hát tényleg a műsor elején sem volt idő, mert mindig jöttek a telefonok már, hogy tényleg indul az
3: igen, most eléggé zavaró volt az előző telefonálás, ugye, elemzés közben az a sok pittyek, és akkor elköszöntél, nem mondom, én most megpróbálom, és sikerült.
1: És neked lesz szerencséd, nem a németországi kedves hallgatónak, aki most hívhat engem nyugodtan, mert most lassan akkor elköszönünk egymástól.
3: Igen, hálás vagyok, köszönöm szépen.
1: Marikám, gratulálok a fantasztikus energiáidhoz, és okosan, ügyesen a férfiakkal, légy szíves.
3: Köszönöm szépen, jó, köszönöm. Okay.
1: Szia, minden jót.
3: Szia.
1: Na. Én sem felejtettem mondani, mert nem volt rá semmi idő, hogy kedves barátaim, ha valaki érdekel az önismeret, akkor ha valakit érdekel az önismeret lehetősége, meg az élet mélyebb megismerésének a lehetősége, akkor szeptemberben feleségem Simonyi Éva született asztrológus, indít 4-5 hónapos online asztrológia tanfolyamot, ugyanígy működik, mint innen az adás, ugyanígy láttok, hallottok minket. Nekem pedig szokás szerint 4+2 hónapos intenzív online numerológia tanfolyam indul, úgyhogy a honlapon van ez ügyben minden információt meg lehet találni. Na, 8.-3. van, és akkor körülnézek itt a... Most, ha valaki hív Németországba, akkor most hívjon nagyon, például. Ajánlom figyelmébe, vagy csak itt volt a Viberen, vagy nem is tudom, mint hívott. Aha, nem a Viberen, egy rendes telefonon. Őrület. Na? De nincs, ide most nincs kiírva, hogy Németország. De ki van írva, hogy Németország? Tessék! De azt kérem, hogy hívjon ő engem, jó? Addig meg pedig van itt bőven nekem dolgom, mert itt az üzenőfalon is vannak üzenetek. Mint ahogy nézem is, azt mondja, hogy igen. És itt van, hogy Berci Julianna, hallgatónk, már ki is sikerült kijelölnöm, pedig nem is egy sorban van, 73. május 11. És kedves Julianna, mire vagy a legjobban kíváncsi, vagy csak egy általános elemzést kérsz esetleg, nem tudom, írd ide, légy szíves, jó? 73.05.11, na, megnézzük. 73.05.11, 73.05, 1973.05.11, ez is egy mester szám. Na, mindjárt készen vagyunk. Puh, hogy van ez? Na jó. Halló, tessék, halló.
4: Halló. Szia, szia. Diósi János vagyok.
1: Diósi János, szia, üdvözöllek. Te voltál, aki nagyon régóta vagyunk kapcsolatban, ugye? Aki Angliában voltál, meg minden.
4: Igen, akkor mindig kijavítom, hogy Írország, de úgy is tudod, hogy kívül van szó, mert legalább
1: bocsánat, igen. Hasonló.
4: Aha. De nem, semmi baj, vagy 20 éve már, hogy mondjam, részese vagy az életemnek, meg az mindig igen. El szoktuk mondani, hogy elvégeztem már a numerológiát.
1: Ja, igen, az igen. 20 éve már, hogy megy az idő, örület?
4: Igen, meg a feleségednél is ugye elvégeztem a asztrológiát.
1: Ja.
4: És akkor 19-ben hazaköltöztem.
1: Igen.
4: És én médiász rész, hogy belevágjunk a közepébe, hogy mondjál nekem valami jót, mert gyakorlatilag mióta visszajöttem, csak rossz dolgok történnek.
1: Azt mondja, hogy hány éves vagy te most, akkor fú, lehet, hogy 49. 49 voltál, ugye? Hát de figyelj, hát ismered a numerológiát, figyelj, 8-as éved van, és itt nekem nagyon szimpatikus összefüggések vannak. Legalábbis, ugye most ugye te mi halaknapon születtél, ugye szemben van vele a szűz, most még csak az oroszlánban vagyunk, de azt nézem, hogy ugye a fél évvel később, fél év után a születésnapodtól születél 77. február 23, 31-es, 4-es vagy, csak mondom azoknak, akik csak hallgatják a rádiót. És most kezdődik egy olyan időszakod majd, a harmadik három hónapos ciklusod, kérlek szépen, amit a pénzszámait látom, és utána is nagyon jó karrier lehetőségeket látok. Az első fél évedben, a 8-as évedben lehet, hogy te is azon csodálkozol, itt elég nehéz összefüggések vannak. Konkrétan ilyenek, hogy érzelmi csalódás, érzelmi lelki válság, és utána pedig kollégákkal, főnökkel probléma volt, ilyen?
4: Ajjaj, csak ilyen volt.
1: Na ez van itt, ezek ilyen életciklus számítások és számkombinációk, élet sors lehetőségeket mutatnak, és itt eléggé nehéz ilyen szempontból, hogy pont a kollégák, a főnök, ez szó szerint erről szól ez, hogy itt azért ez problémák lehetnek. Hát, és nem lehetett ezeket megoldani, vagy nem lehet? Most van még munkahelyed, ugye?
4: Nincs, tehát nem most megint keresek. Nincs, elképesztő, hogy milyen, hogy mondjam, letaglózó az, ahogy kezelik a munkavállalót ma Magyarországon.
1: Igen.
4: Tehát a legjobb munkahelyem, amióta megjöttem, az egy kockázatelemző volt egy banknál, és biztosítottak, hogy gyakorlatilag oda mehetek majd nyugdíjba, meg vannak velem elégedve. Gyakorlatilag egy pillanat alatt áttette a magyar feladatokat Indiába, ugye mert egy multibank, nevét nem mondom most, és úgy kirúgtak 100 embert, hogy mint a sic. Azt se számított, hogy ugye egy éves szerződéseket kötöttek, nem számított semmi. Tehát elképesztő, hogy egyrészt, hogy milyen állapotok vannak ilyen szempontból itthon, de az is, ahogy az embereket kezelik. Tehát Na mindegy. Szóval a lényeg az az, hogy gyakorlatilag bármerre indultam el, mindig belebuktam.
1: Hát Jani, figyelj, az a helyzet, hogy és van ilyen, hogy egy, ezt a bankot, ahol te dolgoztál, azt megvette egy másik bank, azt mondtad, vagy pedig
4: nem,
1: nagyon nagy átszervezések voltak?
4: Nem, egy multiról van szó, és azt a részleget, amin én dolgoztam, mint kockázatelemző, azt áttették Indiába, mert mondjuk ott olcsóbb a munkaerő. És itt kirúgtak 100 embert, azért nem mondom a részleteket, mert nehogy az legyen gond, de én szívesen elmondom, mert kell, akkor akár
1: nem említ a bankot, mert azért
4: nem akarunk
1: ellenreklámot csinálni, senkinek már abból bajunk lehet, nem kell a probléma.
4: Egy multi bankról beszélünk, Amerikában van a székhelyük, és úgy dönt a vezetőség, hogy olcsóbb mondjuk a munkaerő Indiában. Hát ugye itt azért végangolul kell beszélni meg, tehát ez abszolút, tehát a munkatársaimnak is, mit tudom én, 60%-a az nem volt magyar, tehát nem is az
1: angol. De hát is jól beszélsz angolul, hát Írországban hát, minden, hát perfekt angol.
4: Jó, hát oké, most nem akarok nagyképű lenni, mondjuk úgy, hogy igen, ez úgy megálltam a helyem, de nem számított semmi. Tehát, és én ezért lettem volna kíváncsi arra, hogy tudsz-e valami pozitívat mondani, meg igazán ugye jön ez a 0808, és én ezt megfigyeltem az életemben, ez az augusztus, ugye, amikor a nap bemegy az oroszlánba, nekem egyébként ugye ez a 12-es házam, és ezt már megfigyeltem ugye az életem során már háromszor volt olyan, hogy augusztus elején helyezkedtem el, tehát akkor kaptam állásajánlatot.
1: Ha érdekes, akkor neked szűz aszcendensed van?
4: Nem, oroszlán
1: még, oroszlán még, aha. Hát igen, a nap most ment oda, úgyhogy meg a Jupiter is ott van, bocsánat, akkor kell, hogy kapjál. Nem? Oroszlán Jupiter együttállás van, ha jól tudom, az asztrológiából éppen, mert most erről is volt szó mostanában, a napokban. Nap Jupiter együttállás van, aminek beragyogja a Jupiter, a szerencsehozó bolygó, ami a kiteljesedés hozza, beragyogja a napodat. Mondjuk az a baj, hogy a 12-es házas napod van, az meg azért a titkok háza, bezárt ház, de ettől függetlenül mondom, én a numerológiai képletetben azt mondom, a karrier évében, vagy lehet, hogy kirúgtak éppen, vagy így dőlt, 100 embernek a sorsát egy tolvonással meghatározták, hogy eldöntötték, és nem jól. De neked itt nagyon jó összefüggéseket látok. Itt lehet, hogy nem az oroszlán napban, hanem a szeptemberi napban, mert ugye mondom, halak napod van, és vele szemben van a szűz. Tehát a második fél éved, onnantól kezdve, ebben a személyes évben, ami jövő év február

0: teljesen más csináltam, tehát akkor alaplapokkal foglalkoztam.
1: Nyilván minden persze.
0: De utólag hiba volt hazajönni, viszont ugye apukám meg 2021-ben halt meg, szóval lesz, mikor hoz az ember milyen döntést, az mindegy. Azt akartam valami kérdezni, hogy a joggal kapcsolatban esetleg látsz bármit is, tehát pozitív, negatív, támogatott ez a terület,
1: ja, hogy akár mint karrier. Esetleg mint tanulmány érdekelne? Vagy...
0: Hát igazából elkezdtem a levelezőn a jogot, és most már a negyedik évet befejeztem.
1: Hát akkor meg már lassan jogász lesz belőled. Jól értem? Jól sejtem?
0: Nem ennyire egyszerű, mert azért hát, öt évre van tervezve, de szerintem túl fogom lépni.
1: Hát öt év, meg még de, utána gyakorlat is kell hozzá nyilván ott is, ugye?
0: Igen, és ugye igen, és itt jön be ugye ez a kérdés, amit próbáltam ugye föltenni, hogy mert ha nincsen támogatottsága az embernek, akkor nem igazán tud érvényesülni ott sem.
1: Hát az helyzet, hogy neked van, benned van egy szerénység még mindig, azt veszem ki a szavaidból. Ez nem az önbizalomról szólt, hogy persze, hogy kell, de a kapcsolat, azért fontos a kapcsolatokat építeni, és az nem azt jelenti, hogy most nyálasan oda kell, be kell nyalni mindenkinek, vagy már elindítés, most eljutott eszembe egy hirdelem, de hogy egy kicsit pessimizmust érzek belőle, biztos, már beszéltünk a képletedről a nevedben is, nem a pozitív energiákat látom, a nagyon jó szellemi képességet látom, de amit most mondtál, az megint csak nem az önbizalmat erősíti, hanem az, hogy mert ott lesz benne, biztos ott van benne a csalódás, mert neked ez nem nehezen jön össze. Figyelj, pont most két napja beszéltem egy kedves barátommal, idősebb, mint a 74-ben született, és most akar a jogra jelentkezni, mert úgy érzi, hogy akar adni valamit a világnak, vagy ilyen egyetemre mindenképpen magas szintű tudást megszerezni, mert úgy érzi, hogy még vannak ambíciói. Örülök, hogy neked is vannak, és te már négy év van mögötted már, ugye?
0: Négy, negyedik.
1: Hát milyen energia ez is, bocs, hát azt nem kéne eldobni. Én azt mondom, figyelj, Jani, 8-as éved van, először is a legfontosabb az, hogy találj magadnak egy kedvedre való és a képességeidnek megfelelő munkád. Szerintem azzal nem lehet probléma, mert amit te tudsz a bankszakmában, az nem hiszem, hogy lenne probléma szerinted, hogy mi az, amit te nem tudsz megoldani?
0: Hát igazából ugye az is egy zárt, hogy mondjam, zárt világ. Hát,
1: hogy mindenki ismer mindenkit, azt mondod?
0: Ezt is mondom, meg azt is mondom, hogy hát ugye most ezt oké, tehát elmondom így a világ nyilvánosság előtt, tehát az van, hogyha valakit ugye úgy rúgnak ki, hogy van egy határozott idejű szerződése, és abból van még 3 hónap, akkor ugye ők törvényt sértenek.
1: De nem, tehát nem te sértettél törvényt.
0: Nem, de én viszont értem a jogaimmal, és a fennmaradó hónapokat kifizettettem velük.
1: Aha, mi nem kellett volna kifizetniük? Ilyenkor nincs valami kielégítés, hogy ez egy ilyen esetben?
0: Nem, ez úgy van, hogy van egy határozott idejű szerződés, akkor az nem úgy van, hogy akármikor kirúgjuk az embert, tehát azért találták ki.
1: Igen.
0: Bocsánat, kifejezésére ezt a jogintézményt, mert hogy határozott időre szól. Tehát nem úgy vagy, akkor bármikor kirúgunk bárkit.
1: De Jani, és akkor te most akkor azt mondod, hogy miután mindenki ismer mindenkit a szakmában, akkor neked most egy kicsit rossz híred lesz, mert fognak téged tőle félni fognak, mert ilyen kemény vagy, hogy veled nem lehet így elbánni.
0: Ez már múlt idő, mert Lajos. Szerintem még Magyarországon, és tudom én hozzáállítólagosan mondjuk 7 banknál már megpályáztam pozíciót. Volt olyan, hogy úgy jöttem ki a Lenes interjúról, hogy mikor tudok kezdeni, mert rám van szükségük, és utána valami történt. Tehát nem akarok ilyen konteókat gyártani, de nyilván van valami a háttérben. Más ismerősöm mondta, hogy van külön nekik egy Excel táblázatuk, amit vezetnek a HR-esek, és egymás között hogy már meg is osztják. Tehát igazából ez a terület, ez lezárult. Tehát a banki szféra az nem opció.
1: Hát az elég szomorú, ha valóban egy ilyen zárt világ, ami most éppen kizárt magából ezek szerint. És arra nem gondoltál, hogy ez a, nem gondoltál, hogy ez a három hónap, ha nem tudtad, hogy ennek ilyen következményei lehetnek, hogy akkor a te

0: Ezt megléped és kiköveteled a saját részedet, ami nyilván jár neked, de ugyanek hát ilyen következménye
1: lesz?
0: Hogy
1: van nem egy tudtad? Ilyen fekete lista. Hoppá. Tehát nem tudtam, hogy van ilyen fekete lista. Aha. A bankok között. De egyébként meg, mert is, hogy mondjam, ismersz engem, tehát ugye nekem vannak, hogy mondjam, saját belső törvényeim. Hát amikor az állásinterjún közlik velem, hogy vagyis nem, hát nem az állásinterjú, hanem a, mikor még volt munkahelyem, akkor ebédszünet után behívtak, és akkor egyik embert rúgták ki a másik után, akkor mondtam nekik, hogy ez így szabálytalan. Tehát ilyet nem lehet csinálni. És akkor azt hazudták a szemembe, hogy de lehet. Most nem akarok nagyképű lenni, de hát végülis megmutattam nekik, hogy nem lehet.
0: Jani, de... most nem akarom mondani, de ha az őszinteség is néha fáj, és nem biztos, hogy hasznos neked.
1: Hát, oké, tehát a személyiségem az ilyen, tehát most neked nem kell úgyse magyarázni, tehát és az ember, ha korrekt, akkor oda-vissza ugye ezt elvárjuk.
0: Hát igen, de ha mások erősebb pozícióban vannak, mint akkor, akkor ők nekik ez nem nagyon tetszik.
1: Hát, oké, ez cipelem ezt a keresztet, meg a halálomig fogom is.
0: Biztos vagy benne, hogy ezt érdemes cipelni, mert nem kéne egy kicsit rugalmasabbnak lenne. Figyelj ide, 23-án születtél, az egyik legszerencsésebb szám, könyörgöm. Csak a képletet többi része, már beszéltünk előtte, csak a keménység, csupa 4-es, 7-esek vannak szinte, és a racionalitás, jó szándék is, rengeteg jó szándék is van benned, és igazságérzeted is van, de az igazság azért néha nem az, amit mi gondolunk esetleg, vagy ha rugalmasabb lennél egy picikét, és nem ilyen kemény, mint aminek az okát most jó megszív, mert most mindegyik bambot vagy a fekete listán, amit nem kellett volna, most már te is bántad biztosan, hogy nem tudtad, hogy nyilván ez a következménye, ilyen világba csöppentél bele, én se tudtam, engem is megleptél ezzel. Hát nagyon észnék kell lenni, de azt mondom neked, figyelj, amit te tudsz a szakmailag is, meg ami ahogy angolul beszélsz, bármilyen bankban, hát nem csak Magyarországon vannak bankok, te is már kompatibilis vagy, az interneten működik minden. Ha éppen most úgy döntöttek, hogy 100 embert kirúgnak tőletek, mert éppen Indiában olcsóbb a munkaerő, akkor neked van még esélyed ebben a bankvilágban. Csak légy szíves, legyél egy kicsit rugalmasabb, és ne az igazságérzeted jöjjön elő mindig, mert ebből elég sok bajod lett, úgy látom.
1: Jó, igen, csak hogy nem tudom megtagadni önmagam. Tehát én értem, amit mondasz, és igazad van, de nem tudom.
0: De Jani, én azt mondom, ha ilyen kemény vagy, akkor aki kemény, figyelj, jön egy nagy vihar. Melyik az a fa, amelyik túléli a vihar? Nem az a fa, ami kőkeményen ellenáll, mert az beletörik a viharba, hanem a nád. A nád tipikusan holdnövény, ugye ezt tanuljuk a tanfolyamon, az analógiákat, ami elhajlik és túléli a nagyobb vihart is. Te meg mindig ott vagy, hogy keményen belász mindenbe, és a végén te vagy a vesztes. Én nem kívánnám ezt neked is az élet, és azt mondod, nekem nem olyan jó hír az, hogy azt mondod, hogy így fogsz meghalni. Hát az élet, pontosan az élet célja a változás, és azért, hogy neked jobb életed legyen, és te 23-án születtél, én cserélnék ezzel olyan szerencsés szám, hogy őrület, csak pont a személyiséged, a képleted többi része olyan kemény, ami nem engedi meg, hogy ez a szerencse én ott működjön az életedben, a mindennapokban, sőt, még inkább tesz leszel olyan dolgokat, mert ilyen kemény és makacs vagy, és igazságszerető, és az a legfontosabb, meg a te véleményed, akkor látod, hogy beletődik a bicskád, vagy valami érted. Mert ez ide vezet. Ezután is így, ha így akarsz meghalni, akkor ezután is így ez fog történni veled. Bárhova kerülsz, mindig előjönnek ezek a problémák, a te véleményed, a te is igazságérzeted, és ezzel nem leszel szimpatikus. Nem azt mondom, hogy gerinctelennek kell lenni, Istenben, félre ne értsetek. Hát amit én sem viselek el sok dolgot, de az életben azért rugalmasnak is kell lenni, hogyha nem akarunk folyamatosan harcolni valami ellen, ami elég fárasztó szerintem. És mondom, a saját sorsoddal foglalkoz, az, hogy sajnos 100 embernek a sorsa is a tiéddel együtt dölt el, ez szomorú dolog, mert ez egy döntés volt, és akkor lapát. De azt mondom, hogy a te életed, a te sorsod, az a te kezedben van, és hogyha most körülnézel és rugalmasabb vagy, én azt mondom, hogy mindenképpen vállalj valami ebben a szakmában, amihez nagyon jól értesz, ebben keres magadnak valami munkát. Ha találtál munkát, ez a legfontosabb, onnantól kezdve, ha nem érzed még mindig jól magad, még mindig kitalálhatsz bármit. De férfi vagy, család van, hogy van családügyben? Tessék.
1: Ja, az almás, nem? Tehát addig, amíg egzisztenciálisan nem stabilizálom magam, gyakorlatilag ez egy luxus,
0: nekem. Ja, Istenem, Jani, figyelj ide! Ez megint a te merevséged, a merev gondolkodásod. Amikor elvettem a feleségemet a minap Simony született, Simony Évát, akkor egy forintunk nem volt, ne viccelj már. Hát figyelj, hát nem, kilenc évig nem volt lakás, mi az, hogy nem lehet? 9 évig nem volt lakásunk, de ha megvan a szeretet, az összetartozás érzése, vannak céljaink, és egyszer csak utána, nem rövid idő alatt, de aztán egyszer csak megoldottak a dolgok, mert tettünk is érte például. De ha te mereven makacsan ragaszkodsz, megint csak a nagy elvárásaidhoz, akkor ez megint csak a saját magánéletedet nehezíted meg közben. Kérdezem, hogy tényleg vágysz egy párkapcsolatra? Mert nem vagyok benne biztos. Mert azért inkább marad a keménység.
1: Nem, most túl sok olyan igen, tehát most annyi problémám van, hogy ez eszembe se jut. Tehát egyelőre az életemet kellene stabilizálni, és akkor utától építkezni tovább. De addig, ameddig az egzisztenciális biztonságomat nem tudom megteremteni, addig nem tudom. Tovább
0: tekinteni. Jani, mondok neked két dolgot, és te numerológus vagy, meg asztrológus is vagy, de hát tudom, az ember a saját képletét nehéz meglátni benne, hogy milyenek vagyunk igazából, de abban a tanfolyaminkon az Évi is mindig személyes elemzéseket készít bárkinek bármikor. De ha megnézed a képletet, Jani, hogy tulajdonképpen az összefüggések, tessék, hetes a névszámod, a Diósi János név, négyes belsőn, hármas külsőn, ebből a hetes jön ki az összes betűszám értékére. A teljes névszámod, ha összeadjuk a 4-es sorsmisszió számoddal, akkor mit kapunk? 11-es és 2-es. Az én olvasatomban ez az együttműködésnek a problémáját jelenti. Mert neked ez nehezenben megy, van-e határozott véleményed, van mindenről kialakult világod van, és nem vagy hajlandó ebből engedni makacság, merevség, szigorúság. Önmagadhoz is, meg a világod is, meg mindenhez. És nem a pozitív gondolkodást látom ebben. A másik, február 23 az 5-ös, 2 meg 5, 7-es, ez a másik probléma, ez meg a Szaturnusz. Ezek is érzelmi, én megint csak az érzelmi elfolytásokat mondanám, érzelmi problémák vannak. Hogy neked valamelyik adásban mondtam már, meg néha mondom is, ha ez éppen aktuális, de most neked is mondom. A sikertitka az nem csak azt jelenti, hogy te nagyon okos vagy, és nagyon okosan elmondod mindenkinek, amit te tudsz a dologról, a feladatot megoldod bárhol, bármikor, de a sikeres kommunikációnak a másik része az érzelmi kommunikáció, és ennek ezt hiányolom a te képletedből, illetve a személyiségedből. Hogy ott, ha pedig megtanulnál rugalmasabb lenni, mondom, és ez nem azt jelenti, hogy nyálasnak kell lenni, csak az, hogyha személyesebb kapcsolatba tudsz valakivel kerülni, akitől függ az életed, vagy kollégád, te mondtad, itt van, most én mondtam, hogy kollégák a főnökkel probléma, és itt van, benne van a képletedben, meg is élted. Én ettől szeretnélek többek között megkímélni, hogyha rugalmasabb vagy, ha jobban érzelmileg, jobban kapcsolódsz másokhoz, ami azt jelenti, hogy néha megkérdezed, hogy hogy van meg, milyen moziba volt, vagy hány meggyógyult a gyerek, vagy mit tudom én, de jó, mi történt az iskolában, vagy a fele, hogy vannak, egy kicsit magánélet, akkor közelebb tudsz kerülni másokhoz, ez nem nyálaskodás jelent, hanem hogy emberileg is közelebb tudsz kerülni másokhoz, és mások is meg tudnak téged szeretni. De az a baj, hogy magaddal kéne egy kicsit jobban lenni, mert olyan kemény vagy magadhoz is, és ott van az a fajta keménység, ami az emberi kapcsolataiban is látod, hogy nem nagyon, nem úgy működik, ahogy kellene. Ha ezen változtatsz, és figyelj, 8-as éved van, szeptembertől jön a karrier számait, látom a pénz számait magam előtt, úgy utána is az egész második fél éved, a 8-as éved, az egy olyan jó anyagi lehetőség és karrier lehetőség, hogy őrület. Ha 4-es a sorsmisszió, 8-as éved van, hozzáadjuk a 4-es sorsmisszió számod, az 12-es és 3-assal színezett a 8-as éved. Tehát a kommunikációdat, ha csak jól használod, és mondom, amit most mondtam, hogy az érzelmi kommunikációt jobban mellé mered tenni. Ha megengeded, hogy megkedveljenek, nem megszeressenek, csak megkedveljenek téged mások, ami azt jelenti, hogy ha érzelmileg egy kicsit nyitottabb vagy, kapcsolatokat tudsz építeni, emberi kapcsolatokat is jobban tudsz építeni, akkor sokkal, de sokkal sikeresebb leszel, mert az a baj, így viszont, ha bármi gond van, akkor ha te nem vagy ilyen, rád nem így gondolnak, mint egy kedves emberre, akivel közelebb is kerültünk már egymáshoz, akkor nem fáj neki se, hogy egy olyan embert rúgnak ki, aki nem is kötődik és nem kapcsolódik hozzájuk, tudod? És ezért te meg mindig magányos vagy, és így érzed, hogy most egyedül kell végigküzdeni az életed. Így fogsz meghalni, te mondtad. Ez nagyon rosszul hangzik nekem. Hát az egész élet célja a változás, könyörgöm.
1: Jó, de annyit azért még javítanék rajta, vagy korrigálom, amit mondtál, tehát a kollégáim engem tökre szerettek.
0: Hát mert egy rendes srác vagy, azt mindenki tudja, én is tudom.
1: Hát igen, de azért mondom, tehát
0: jó, oké, rendben van.
1: Elvizásoktól kezdve, tehát én társasági ember vagyok, meg szeretni szoktak a munkájában, de amikor egy olyan szituáció jön, amikor, én ezért mondtam el ezt, hogy amikor mondjuk úgy, hogy megalázzák az embert, meg még gyakorlatilag még törvényt is sért.
0: Jó, hát az egy másik szituáció, akkor, ami az igazságérzetedet már bántja, és megértelek
1: téged. Igen, de ott olyan nem tudok hátrálni.
0: Jó, világos, az embernek ki is kell állni magáért, és csak az, hogy ne legyen ennyi, nem mindig te legyél a dolgok vesztese, nekem, én erre szeretnék valahogy kiukadni. Mondom, szuper ember, jó, vagy szuper képességekkel.
1: Jó, hát oké, de ez nekem ez a legfontosabb volt, hogy itt az augusztusban akkor bízhatok, hogy akkor fordulni fog a kocka.
0: Mindenképpen, Jani, és te tényleg egy rendes sász vagy, 31-es, 4-es, ide van leírva a könyv, hogy túl sok benne a jó indulat, amiért mások kihasználhatják.
1: Hát ez így is van.
0: Hát igen, de a kollégák, az, hogy jó, hogy a kollégákkal jóba vagy, meg persze, hát emberből vagy, meg vannak kettesid is van a képletedben, meg érzelmi energiák is vannak itt, de csak az, hogy mégis valahogy tényleg elérő óta ismerik egymást, hogy valahogy az élet mindig azt hozza, hogy mindig ilyen kemény dolgok történnek veled, aminek olyan sorsesemények, amik a te sorsod alakulásában nem jó dolgokat hoznak, hanem ilyen mindig egy nehéz változás. Még mondanám azt, hogy 49 éves vagy, itt van a sorsfordulód is van, ráadásul nagyon fontos ez az év, hogy mit döntesz, de azt mondom, ez a karrieréve, ezt ki nem hagyhatod, Jani, jó? Uh-huh. Úgyhogy engem meg, hogy biztosan minden rendbe fog jönni, és majd hívjál föl létszes, ha találtál magadnak egy olyan, neked megfelelő munkahelyet, hogy tudjunk örülni
1: persze,
0: ennek
1: persze,
0: is, jó?
1: Persze, hát így látod, hogy előbb-utóbb bejelentkezek, hogy fogok
0: menni. Jó van, na, legközelebb egy jó hírrel jelentkezzél, szeretettel várok legközelebb, jó?
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm a segítségedet.
0: Minden jót kívánok, szívesen, jó? Szia, Jani, minden jót, a legjobbakat, szia. Na, kedves barátaim, hát így vagyunk. És Berci Julianna kolléganőnk pedig itt van, az ő képlete, akit hát elkezdtem az elején, vagy a közepe felé, amikor volt időnk még, érdekes, bocsánat, már én csak ezt jobban beállítom itt ezt a névenergiát, mert Berci Julianna már is, igen, nem így akartam, hanem egy kicsit javítok rajta, hogy lehessen látni itt a számításokat teljesen. Ez szokott segíteni, egy kicsit újraírom a végét, vagy valami, hogy lássuk mégis a teljes névszám, miből jön ki, de akkor kiszámolom fejbe. Na, a kedves Berci Julianna, még annyi időnk van, pedig már éppen letelt a műsoridőnk is. Mindjárt azt mondja, mert csak keresem itt a YouTube csatornát. Azt mondja, hogy igen, 73.05.11, úgyhogy itt vagyunk. Kedves Julian, aki pedig Németországból hívott engem, most már azt mondom, hogy vagy most nagyon gyorsan felhív telefonnal, és még akkor ez nem probléma, túlépik a műsoridő, soha nem szoktam ebből problémát csinálni, de legközelebb hív van a műsor elején, ugyanúgy, mint mások is sokan megteszi, és akkor biztos, hogy elsőnek bekerül a műsorba, és akkor biztos, hogy mindent meg tudunk beszélni egymással. Na, most pedig akkor végezetül kedves Berci Julianna képletét nézzük. Összeadom, ugye született 1973-05-11, 27-es és 9-es kapunk belőle. Nekem ez tetszik, a 9-esek, ez nagyon jó szellemi képesség, ugye a Neptunusz bolygó, a Vénusz felső oktávja, az a 6-os szám. Ez a legmagasabb szellemi szám tényleg is, itt aztán mindenféle jó szellemi erő van ebben a képletben, sőt, nem is akármilyen. Adjuk már hozzá a 36-hoz, ami a másalanzók értéke, ami 36-os, 9-es, a magánzók értékét, ami 28-as, 10-es, 1-es, kedves Julianna. Még a Julianna névbetű számértéke is jut eszembe, pontosan az a 28-as, 10-es, 1-es, mert ott a Julia 17-es, 8-as. És 36 meg 28 az 60, 64-es, 10-es, 1-es jön ki ebből, tehát ezzel te vezetőként jelensz meg, és csak úgy mondom, hogy működik a numerológia. Ugye, ha csak a nevét ismerjük valakinek akkor, és akinek mondjuk 1-es a belső ény, az a napszáma, a vezetés jelenti, az egót, az akaraterőt, és főleg 28-asból jön ki, aki meghallgatja a másik embert, de úgyis az lesz, amit ő akar, kedves Julianna, rólad beszélek. Úgyhogy egy nagyon erős és nagyon független személyiség vagy, teli jó szándéka, jó indulattal, a 9-es szám az önzetlen szeretet száma, 9-es a másalanzóid értéke, borzasztóan kedves, aranyos vagy, adod a szíved, a lelked, segítesz bárkinek bárhol, de közben pedig ott feszülnek benned azok az akarati energiák, amelyek azért nagyon szeretnéd, hogy az legyen, amit te akarsz. Csak kérdés, hogy ezzel a sok 9-essel, mint a személyiségtípusod, ezzel alapszinten konfliktus kerülő vagy. Közben pedig május 11-én születéled, meg megint csak egy bester száma, még megint nagyon-nagyon bonyolítja a személyiséged. Ugye a 11-es a dupla kreativitás, közben pedig kettes kapun belül az meg a médiumítás lenne, a jó intuíció. A 9-esről nem is beszélve, hogy ez is egy nagyon jó képzelőerőt jelent, fantáziát, tényleg a valóság és az álom közötti határok, és hihetetlen jó, akár művész is lehetnél ezzel például. És közben pedig bárhova visz az élet, egyes a névszámod, tehát ezzel mindenképpen a sors téged megkínál a vezetés lehetőségével. És azt mondom neked, most kiszámoltam, de itt nincs ide leírva, mert valahogy a kétszám nem akart összeadódni, de fejbe kiszámoltam, és 64-esből jön ki. Nem mindegy, hogy egy egyegyű szám milyen kétjegyű számból jön ki. Ez nem 46-os, 10-es, 1-es, nem 55-ös, 10-es, 1-es, hanem 64-es, ahol elő a 6-os van a Vénusz. Ami azért jó, mondjuk, mert az alapszámaidból hiányzik a 6-os, meg ugye van egy bika napod, tehát a bika uralkodó bolygója a Vénusz, az a bizonyos Vénusz, de maradjunk a numerológiánál, és az a 64-esből kijövő 10-es, 1-es teljes névszám, az azért az nem egy határozott vezetőt jelent, mert a 6-os szám az a Vénusz, azt jelenti, hogy törekszel a harmóniára, és ha nem vagy elég következetes, és nem kéred számon, mert te vezető vagy, benned van a képesség, ha nem kéred számon, akiket te vezetsz, akik a beosztottjaid, akiknek egy jó munkát kell végezni azért, hogy te is sikeresen prezentáld ezt a jó munkát a feletteseid felé, akkor viszont ebben rengeteg probléma lehetősége van. Tehát ha nem vagy elég, még egyszer mondanám, ha nem vagy elég következetes, kedves Juliana, akkor pestiesen mondva te fogod megszívni, ha nem vagy elég, hogy határozott azokkal a beosztottaiddal szemben, mert te vezetőnek képzellek el azért ezzel a képettel, hogy akkor viszont neked lesz ebből problémád, mert akkor ebben van egy csomó hiba lehetőség, és tőled kérik számon a feladatot. Amiért lehet, hogy nem vagy vállalkozó, egy darab 4-es szám sincsen a képletedben, a betűk számértékéből is hiányzik, és az alapszámaidból is, és tekintettel, hogy a 9-es szám a legmagasabb szellemi szám, van itt ambíció, én azt tudtam mondani, nyilvánvaló, akinek ilyen jó szellemi képességei vannak, hogy keresse az eszével a pénzt, és ezzel semmi baj nincs, tehát ebben egy magas szintű munkavégzés, egy diploma is simán benne van, de az, hogy a felelősségvállalás a 4-es szám, az egy nagyon komoly hiánya, ha valakinek nincsen 4-es a képletében, és még a betűk számértékéből is hiányzik, a név eredőiben sincs 4-es szám, ez a földszáma. Mondom, bika napod van, de hát az nem biztos, hogy pótolja, amit itt a numerológiában, amiről beszélek most, és a 9-esek, mint személyiség típus, nem szeretik vállalni a felelősséget. Úgyhogy, és nincs a 4-es szám hiánya miatt, pedig azt kell mondanom, hogy ezen lehet, hogy érdemes elgondolkoznod, amit mondtam a vezetésről, a 64-es számról, hogy nem vagy elég határozott és nem vagy elég következetes, mert te sem szereted vállalni a felelősséget. Közben pedig, ha nem vagy vezető, akkor valószínűleg azért, mert nem szereted vállalni a felelősséget. Közben pedig itt van, akinek egyes a belső énje, az van, amit ő akar. És ha megnézem a képleted összes energiáit, eredő energiáit, akkor csupa-csupa páratlan számot látok magam előtt, és ez azt jelenti, hogy eleve egy nagyon független személyiség vagy, és akkor mi van a párkapcsolattal, ha te két oldalról is tökéletességmániás vagy, mert a 9-esek is azok, sőt, az is a 9-eseknek a történelmi élet feladata, hogy tökéletesítsék a világot, mert ez egy ilyen jó szellemi képesség. Ugyanakkor az egyessel is az vagy a belső éneddel, hogy az van, amit te akarsz, és minden, és nagyon nagy elvárásaid vannak magaddal és másokkal szemben is, akkor hol van az a tökéletes férfi például, mert ugye abban is, meg ha abban is meglátod a hibát, közben pedig törekednél arra, hogy nyilván párkapcsolat, család, boldogság, remélem, hogy azért összejött, megcsináltad, de a párkapcsolat területén is kimondottam, nem egyszerű a te életed. Ráadásul minden igaz, most vettem észre, ide van írva, hogy ha szűz holdad van, akkor elég kritikus vagy. Amit azt jelenti, hogy nekem is az van egyébként, elemezni, analizálni tudunk, de ha mindenben a hibát fedezzük fel, az nem olyan jó, és annak nem sokan örülnek, sőt, nem nagyon örülnek az emberek. Hát, úgyhogy nem egyszerű, és nincsen 8-asod még, ami megint csak az önérvényesítő képességnek a problémáját jelenti, a 8-as szám a Mars, hogy kiállsz-e magadért, mert a sok 9-essel meg inkább, ha a harmóniára törekszel, akkor lehet, hogy ezen is érdemes lenne változtatni, hogy mikor ott van az a pillanat, mikor tudod már, és már sokszor előfordult, hogy nem szóltál, és a végén mindig te lettél a dolgoknak a vesztese, meg akár az áldozata, mert hagytad magad kihasználni, mert nagyon rendes is tudsz lenni, ezt mondtam már, akkor ezeket a határokat is meg kéne szabni, mert az egész életünk arról szól, hogy tapasztalatokat szerzünk, gyűjtünk, és ebből tanuljunk, és ebből tudunk tovább lépni. Úgyhogy én ezeket látom, hogy nincs itt kérdésed, én pedig így röviden ezt szerettem volna elmondani a képleted láttam. És hát itt megint csak az összefüggés, egyes a népszámot, 9-es a sorsmissziódából 10-es egyes kapunk, megint csak az egyesekre jellemző határozottság, a vezetés, a tudatosság és a függetlenség kérdése. Hát a május 11-ből meg ugye 5, meg 2 hetes kapunk, ez is az érzelmekről szól. És 73-ban születtél, akkor már azért igen. És életednek már abban a szakaszában vagy, Hogy a kommunikációdat, ha erősíted, mert azzal rendelkezel, ez a sikertitka szerintem, viszont a tanulásnak is jó lehetősége van. Lehet, hogy sőt, a 9-esek azért nagyon nagy tudásvágyal is rendelkeznek, és bármit csinálnak, azt ő tökéletesen teszik. Na, a kedves Julianna, meg mondom, a Juliannak Eresz névűben is ott van az a napenergia, amit már említettem, úgyhogy nem egyszerű a te képleted, nem egyszerű a te személyiséged. Rengeteg jó képesség van benne. Azt hiszem, hogy írtál Edim ide valamit esetleg a végére. De én azt mondanám, hogy megint csak ez a tökéletességre való törekvés fizikai síkon is, az az egyes szám, a 9-essel pedig a szellemi szinten is, ha tökéletes világban szeretnél élni, a 9-esekre ez nagyon-nagyon jellemző, akkor meg hogyan tud az ember boldog lenni, vagy elégedett lenni, ha tényleg mindig kiderül, és elég hamar számodra, hogy semmi és senki nem tökéletes. Ez érvényes a párkapcsolat területére is. A munkában legyünk tökéletesek, abban biztos vagyok, hogy ami a munkát végzel, meg hozzátenném azt, hogy mint vezetőként, amit mondtam a személyiségedről, hogy ha azt helyre lehet tenni, még akkor még jobb vezető lesz belőle, ez egészen biztos, és még sikeresebb leszel, mert a szellemi képességedet meg kell, hogy kapd azokat a lehetőségeket, hogy értékeljen téged a külvilág. Na jó, kedves Julianna és kedves hallgatók, nézők, az helyzet, hogy túlléptük a műsoridőt, de mondom, részemről ez nem probléma. Szeretem az élő telefont, az élő telefon mindig elsőbséget kér, élvez a üzenőfalon lévő üzenetek sorában. Itt van még egy kérdés, azt kérdezi Molnár Ilona, ha jól veszem ki. Szép estét, azt szeretném kérdezni, hogy a 16-os, mint házszám jó ómene, hát a 7-es kapunk belőle ez a Szaturnusz bolygó. Hát az nem a legjobb házszám, de azt mondom, hogy ha olyan szép ez a ház, és olyan jó, és olyan jó ígérkezik. Vannak többféle számítás van a lakóhely rezgését illetően. Ki lehet számítani a városnak a rezgését is, hogy az a város, amiben mi élünk, az eleve jó-e nekünk, vagy milyen energiákat mutat például. És a lakóhely rezgéséhez is van egy elég bonyolult számítás, de azt mondom, a 7-es szám, nézzük a pozitív oldalát ennek a 16-osnak, azt mondom, hogy itt szellemiekkel való foglalkozása is jó, egy ilyen 16-os házszám, amiből mondom, a 7-esről beszélek. Szellemiekkel való foglalkozás, üzletre is nagyon jó, az egészen biztos. Ez nem az érzelmekről szó, hanem magas szintű szellemi munkáról. Úgyhogy ha ezt is szeretnéd ott végezni, kedves Molnár Ilona, akkor erre mindenképpen jó. És hát a család, nem konkrétan a család száma, de hangsúlyozom, ezt még attól függetlenül meg lehet oldani. Biztos nagyon sokan élnek 7-es számú házban, vagy 16-os 7-esben, 25-ös 7-esben. Ez nagyon kis része a lakóhelyed rezgésének. De úgyhogy én aztán a szellemiekre és üzleti életre is jó, nem az érzelmekről szól. Mondom, meg kell nézni ezt alaposabban, legközelebb nagyon szívesen. Már ez egy bonyolult számítás, de mondhatnám azt, hogy állok elébe. Na, kedves hallgató, kedves mindenki, akkor maradjunk annyiban, hogy megköszönöm a figyelmeteket, akkor most visszakapcsolok a rádióra, szokás szerint elindítjuk a Vége föl címzalat, mert így szoktuk csinálni, a poptarica.hu, meg itt is, úgyhogy hadd szóljon.
2: Ez volt a Szemmisztika Zero zene. Kiszóltál Zero műsora. Köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznya.hu-n. Poptarisznya.hu.
3: Hallgassa ön is egy legendás műsor itt.

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hittarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Kaptarisznya .hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!